Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Jó reggel, Székely udvarhely, udvarhely, Szék itt a hétfő, még pedig május 11-e, és most nem Szász Csaba köszönti a rádió hallgatókat, hanem Bedő Erika. Hát nagyon jó hétvégétek volt, remélem, majd átbeszéljük, hogy mi minden történt az elmúlt 2-3 napban. Először egy forró kávé, egy jó zene, aztán szépen lassan az ébredezés, itt a 100.8-on munka, jó munkakedv és mosolygós főnök. Azt hiszem, hogy ennyi kell egy igazán vagány hétfő reggelhez, habár a munkát azt kicserélhetnénk még alvásra, pihenésre, de hát itt van, elérkezett a hétfő, kezdünk egy új hetet, és május 11-ét írunk, jelenleg itt a Székelyudvarhelyen egyébként teljesen rendben van az idő, 10 Celsius fokot mutatnak a hőmérők, úgyhogy nem fáztam, rövidújúba jöttem, és nem fáztam egyáltalán, már a 24 fokot is jeleznek a meteorológusok, úgyhogy ezen a héten is visszatér a múlt heti nyárias időjárás. Eddig rend felvételével indítunk 1988-ból. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transptúrral.
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: kilenc.
1: A Vekker örök és elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Vastag Csaba is az őrült éjjel, hát hétfő reggel van most már május 11-e, ideje visszatérni a valóságba, hogyha hétvégén őrült éjszakáitok, éjjeleitek voltak, akkor eléggé síralmas és fájdalmas ez a hétfő reggel, de hát igen. Ehhez mindig vissza kell szokni, és kell menni előre tovább, mert most következik kemény 5 nap, amikor mindenki dolgozik, vagy 6, vagy az is lehet, hogy 7 szegény rádióhallgatók, akik 7 napot dolgoznak a hétből. Például a Ferencek, nem tudom, hogy ma hogy ébredtek fel. Névnapjuk van május 11-én, a Ferenceket, Feriket, Ferikéket ünnepeljük. Ez francia-latin eredetű ez a név, és jelentése maga az, hogy francia, hát érződik is a kiejtésén, hogy olyan franciás a Ferenc név. Komoly egyébként, agyafurtan gondolkozó és jó üzleti kép.

képességekkel rendelkező személyiség. Amit még írnak a szakértők a Ferencekről, hogy döntéseiben semmi és senki nem befolyásolja. Nem tűri, hogy felügyeljék, igényli a szabadságot. A nyugalom és a biztonság többet jelent számára, mint a sikerek és az eredmények felmutatása, és hát szeret önmaga főnöke lenni, és szívesen felel másokért is. Erre képes, mert rendkívül megbízható Ferenc. Úgyhogy ma nem befolyásolja senki, meg amúgy is, hogyha ő igényli a szabadságot, akkor az is lehet, hogy jobb lenne, hogyha szabadságon lenne ma. Egyből eszembe jutott Demi Ferenc, hiszen általában olyan dalt szoktam bejátszani, amilyen névnap van, és olyan nevezetű énekeset és énekesnőt keresek. Hát Demjén Ferenc, azaz Rózsi jutott eszembe, viszont most már így reggel korán nem indítok ilyen nagyon lájtos, lassú zenéket, mint például a Szabadság vándorai, de eszembe jutott Marics Peti ember, Márk Brass Bence és Királdi Marcell előadásában az El kell, hogy engedj. Ez is Demjén Ferenc felvétel. Hát Isten éltesse a Ferenceket, Ferikéket és a Feriket, valamint a születésnaposokat is május 11-én.

Imádom Cucherót, az olasz rock énekest, és ezt a felvételét is. Brian Adams-el fogunk tovább menni, 1985-ből ezzel ébredezünk fél hét után 5 perccel. Tegnap volt egyébként a madarak és a fák napja. A drága madarak annyira, de annyira hangosan csiripelnek már a kora reggeli órákban, és olyan jó érzés, hogy így egy picit érezzük ezzel is együtt a jó időt, a nyarat, élet van a természetben, és nem is bánkódunk, amiatt, hogy esetleg fel kell kelni. Jó idő lesz ma, nagyon-nagyon jó idő lesz, tehát nézzünk egy időjárás jelentést. 24 Celsius fokot is jeleznek a meteorológusok. A rossz hírem az, hogy kedden és szerdán már esőt ígérnek, úgyhogy

Itt Székelyudvarhelyen nagyon esős időnk lesz már holnaptól. Az is lehet, hogy már az éjszakai órákban megérkezik az eső. Hát szombaton sem volt túl sok szerencsénk, hiszen szombaton nem volt jó idő, de már tegnap egy picit kellemesebb volt. Úgyhogy remélem, hogy mindenki tudott tartózkodni azért kint a szabadban. Nagyon szépen kizöldült a természet, és élet van tényleg. Szerdára is esőt mutatnak, csütörtöktől már egy icipici napsütés, és aztán majd pénteken esetleg lesz részünk több napsütésben. Úgyhogy változékony idő lesz ezen a héten, de ma jó idő lesz. Holnap már csak 17 fok napközben, és szerdán képzeljétek, hogy csak 11 fokot fognak mutatni a hőmérők itt a térségben. Ami az éjszakákat illeti, az 6 és 10 fok között alakul, nem lesz túl meleg. Ahogy látom, csütörtökön csak 5 fok lesz a hajnali órákban. Na hát reméljük azért most már a mínuszfokok így május közepén nem fognak visszajönni. Nézem gyorsan a jövő hetet, mert ilyenkor mindig kíváncsi vagyok a következő hétre. És hát minden napra ígérnek egyébként esőt, na ez eddig egyelőre csodálatos, akkor minden nap eső lesz 10 napon keresztül, de hát abból még maradás el is max. Egy ilyen félórás zápor zivatar, az azért még simán belefér. Úgy, ahogyan Bryan Adams felvétele itt a Wecker első órájában, a kávé mellé belefér egy 1985-ös felvétel. Jó reggelt!

Madonna ébresztett minket, 6 óra 48 perc a pontos idő és május 11-ét írunk, várom a Hargita népe legfrissebb számát, és akkor a következő órában, a Vekker második órájában tartunk egy lapszemlét, nézzük, hogy ma mi minden olvasható a legfrissebb számukban. Játékot fogok indítani egyébként, nem tudom mennyire vagytok szemfülesek így reggel 6 óra után 48 perccel, vagy hét előtt 11 perccel, 12 perccel, még hogyha visszafele számolunk. A Tomcsa Sándor Színház jó voltából fogunk játszani, és SMS-ben kell majd válaszolni a kérdésekre, 0757-57-51-71-es telefonszámra. Helyesen válaszoltok, igazából nem is úgy fogalmaznék, hogy helyesen válaszoltok, hanem az A, a B és a C válasz közül fogjátok leírni azt a választ, amit ti jónak láttok. Egy páros belépőt fogok sorsolni egyébként. Viszont az a kérdésem, hogy melyik színházi előadást néznéd meg májusban, tehát még ebben a hónapban. Van A lehetőség is. Koponya Konnumaruban, aztán B. Kellemes húsvéti ünnepeket, az E. Francia komédia, és a C. a Don Juan. A Tomcsa Sándor Színház oldalán majd megnézzük a következő órákban, hogy ezek az előadások májusban még mikor láthatóak. Színpadon itt a mozi épületében, viszont ti az SMS számra annyit kell írjatok, hogy a három előadás közül melyiket néznétek meg szívesen valakivel, mert hogy ez egy páros belépő, és akkor majd erre a páros belépőre lehet játszani, és azzal a páros belépővel pedig el lehet látogatni valamelyik előadásra,

Megkezdődik az aszfaltozás. Új székhelyet kapott a Vöröskereszt. Győzött az SFC. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Újabb 30 nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság. A Hargita megyei prefektúra közleménye szerint a vészhelyzet június 7-éig lesz érvényben. Ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják.

0: Hallják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédos településeket. Ugyanakkor továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a Sószorost is. A Korondpatak és a bányakatasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit folyamatosan mérik. Új székhelye van a székelyudvarhelyi Vöröskeresztnek. A Tompa László utcai épületet a Városháza bocsátotta a 10 éve alakult helyi Vöröskereszt rendelkezésére, az épületet helyi vállalkozók adományaiból újították fel. Pénteken avatták fel az új székhelyet a helyi szervezet a Gyergyószentmiklósi Vöröskereszttől, egy defibrillátort és egy emelőcsörlőt kapott. Ma reggel megkezdődik az aszfaltozás az Orbán Balázs utcában. A városból kifelé vezető, jobboldali forgalmi sáv aszfaltozása miatt teljesen lezárják a forgalom elől a Templom utcát, valamint az Orbán Balázs utcának az Ugron Gábor utcánál leágazó szakaszát. A lezárás addig marad érvényben, amíg az új aszfalt réteg lehűl, ez idő alatt sem a főútra való kihajtásra, sem az utcákba történő behajtásra nem lesz lehetőség. A Tamási Áron utcától a városhatárt jelző tábláig félpályás útlezárás lesz érvényben, a forgalmat irányítottan váltakozó rendszerben engedik. A Templom utcában és a Széldombon lakók számára a Szeptimia megnyitja a Lovarda területén átvezető magánutat. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a hétre jelzett esőzések módosíthatják az aszfaltozás ütemtervét. Hazai pályán játszott bajnoki találkozót az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó csapat az alsóházi rájátszás 6. fordulójában a bákói Aerostart fogadta a Sétatéri stadionban. 3-1-es első félidő után az SFC 6-2-re győzött az idei utolsó hazai találkozóján. Györgyi Artúr kétszer talált be, Gergely, Simó, Jakab és Kárándi 1-1 gólt szereztek. Gyergyószentmiklós a Csiszemi Vászlói csapatának vendégeként 1-0-ra kikapott, így kieső helyen áll. Kikapott a Vasas Femina, a női labdarúgó csapat a Superliga alsóházi rájátszásának 9. fordulójában 6-2-re vereséget szenvedett a gyulafehérvári Unirja otthonában. A Vasas az utolsó helyen áll, következő meccsét hazai pályán játsza Besterce ellen. A meteorológusok szerint változékony lesz az időjárás adáskörzetünkben, főképp napsütéses idő várható mérsékelt széljárással, változékony égbolttal. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 16 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Jó reggelt kívánok! Ez itt nem Vietnám, ez Székelyudvarhely, és benne a Becker! A baromi jó reggeli show a 100.8-on! Ébredj rá, hogy jó rá ébredni!

siker, mindig kézzel csenget. Reggel 6-tól a rádiókban. Lotfi Begi, Korányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Esztergom, Maró gépkezelése. Olyan

0: jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
0: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió.
3: Reggel. A koffeinmentes ébresztő.
5: It's a good morning.
6: Good morning, igen, jó reggelt a Veker második órájában. Itt vagyunk, megérkezett az újság is, úgyhogy a Hargita népe is már az asztalon van. Néhány perc múlva lapszemlét tartunk. Közé tettem egyébként egy bejegyzést a Star Radio Facebook oldalán. Van nap témája, amire várom a hozzászólásokat, a kommenteket. Az a kérdésem, hogy mi tudja feldobni a hétfődet pár perc alatt? Na, én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy hétfőt mivel lehet jól feldobni. Hát engem például a jó zenék fel tudnak dobni egyébként így hétfő reggel. Hát van akit a kávé, van akit egy jó hír például. Én zenével is esetleg jó hírekkel majd fogok tudni szolgálni itt a következő órákban, a kávét pedig léci főzétek le majd akkor magatoknak. Azt hiszem, hogy így lesz tökéletes a hétfőnk együtt. Martin Solveig felvétele pedig a folytatásban 2011-ből. Hello!

0: Lehet.
1: Efelem és ráncok a szemem alatt, hát a sok stressztől vagy nem alvástól hamarabb megjelenhetnek azok a fránya ráncok. Mint gépjárművezető is stresszelhettünk eleget mostanában, főleg ami az Orbán Balázs utcában történt, ott Udvarhely Szejke felüli kijáratánál. Döcögősen lehetett haladni az elmúlt hónapokban ott, nagyon döcögősen és nagyon idegesítő, ami ott történt. Viszont mától megkezdődnek a városból kifelé vezető jobboldali forgalmi sáv aszfaltozása az Orbán Balázs utca Szeptimia felőli végén. Úgyhogy látszik a fény az alagút végén tényleg. A Templom utca, valamint az Orbán Balázs utca Kicsi Ugron Gábor utcánál leágazó szakasza teljes lezárásra kerül ma reggeltől a munkálatok ideje alatt. Tehát közlekedési információként el tudom mondani, hogy a lezárás addig tart, amíg az aszfalt ki nem hűl. Ez idő alatt a főútra való kifordulás vagy az utcákba történő behajtás nem lesz lehetséges. Ami fontos, hogy a Tamási Áron utcától a város határát jelző tábláig félpályás lezárás lesz érvényben, a forgalom irányítottan is váltakozva halad majd, és a Templom utcai, valamint a Széldombon lakók számára a Szeptimia meg fogja nyitani a Lovarda területén átvezető magánutat, és ott tisztelettel kérik az autósokat, hogy ezen az útszakaszon csak indokolt esetben és legfeljebb 10 km/h sebességgel közlekedjetek. Az aszfaltozás teljes időtartama alatt pedig hosszabb várakozási idő várható egyértelműen az Orbán

Balázs utcában és a szombatfalvi városrészen, mivel a forgalom mindkét irányban csak egy sávon fog haladni a mai nap folyamán, ezért is érdemes szerintem kerülő útvonalat választani. Aki el szeretné kerülni ott a torlódást, a dugót, akkor szerintem jobb, hogyha Szent Tamás felől kerülitek ki ezt az útszakaszt, és majd akkor visszaérve úgy a főútra. Hát picit hosszabb, de nyugisabb lesz szerintem. És én ígérem, hogy közben bejátszom a jó dalokat, vezetés mellé is járnak a felvételek. 1979-ből például az Abba dal, az örök zöld sláger. Jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek mára!

micsoda retrózenék! Így a reggeli órákban, hát lehet mosolyogva menni munkába, vagy épp iskolába, óvodába. Említettem néhány perce, hogy megkezdődtek a városból kifelé vezető jobboldali forgalmi sáv aszfaltozás az Orbán Balázs utca Szeptimia felőli végén. Nem tudom, hogy hány órakor kezdődik, de ez ma várható, és az aszfaltozás teljes időtartama alatt hosszabb várakozási idő lesz az Orbán Balázs utcában, valamint a szombatfalvi városrészen. Úgyhogy jobb ezekben a napokban kerülni ezt az útszakaszt, valamint nem árt a városközpontot is kikerülni, mert a mobilitási projekt munkálatai miatt lezárták a Tompa László utca alsó részét a Bíróság és a Grében kávézó közötti szakaszon. És fontos változások történtek itt a múlt héten. Nem lesz használható a Vár utca, a Tompa László és a Petőfi utca között. Emellett pedig lezárás érinti az Eötvös József, az Attila utca és a Kornis Ferenc utca alsó részét is. Ezekbe az utcákba csak az ott lakók hajthatnak be. A helyzetet pedig az is nehezíti, hogy a Vásártér utca vasúti átkelőjét is lezárták május 15-éig a teljes felújítás és a sínpár cseréje miatt, és forgalom átszervezés történt a belvárosban, ezt el ne felejtsétek, a Kőkereszt tértől a Városháza irányába is lehet már kanyarodni, és ott nagyon óvatosnak kell lenni. Ez a megoldás tavaly is alkalmazva volt, és jól működött, aztán a megszokott útvonalakat egy picit átvariálták, így jobb és több figyelmet igényel a gépjármű vezetők részéről. Viszont én jó utat kívánok mindenkinek és balesetmentes kilométert, a közlekedési információkat pedig megírhatjátok ti is SMS-ben a 0757 57 51 71-es telefonszámunk.

valamint a Sztár Rádió Facebook oldalán privátban is jelezhettek. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a forgalom ma itt Székelyudvarhely területén. Lehet, hogy elég sok stresszt fog okozni, viszont tegyen az boldoggá mindenkit, hogy jó idő van és vakít a kék égbolt, mi pedig megyünk tovább a Bagossy dallal.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlen falvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
6: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
5: LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
7: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió.
12: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

telefon, Isten éltesse a Ferencen vezető rádió hallgatóinkat, lehet köszönteni a Feriket, a Ferikéket, hogyan is szokták még becézni a Ferenceket, hát nagyjából ennyi. És akkor lapszemlét tartunk, röviden elmondom, hogy mi olvasható a Hargita népe legfrissebb számának a címlapján. Nagy betűkkel írja, hogy merre tovább fogadhajtás. Közben pedig érkezik a rovalért, hoppá, most szól a telefonom, medve jár. A Farcád utcába a 63-as szám alatt írja ezt, hogy ezt a zónát kell kerülni. Na, hát akkor jól indul a nap, hogy a Farcád utcában még a medve is el van indulva így hétfő reggel. Szuper, akkor most még jön egy üzenet, mert általában kettő szokott jönni egymás után. Szóval merre tovább fogadhajtás? Ez olvasható a Hargita népe címlapján nagybetűkkel, magas költségek, fogyó utánpótlás. Látványos és népszerű versenyszám, ugye, lovas eseményeken a fogadhajtás. A fiatalokat azonban egyre nehezebb bevonni a sportágba, azt írják. A fogadhajtás nem csupán komoly technikai felkészültséget igényel, hanem rendkívül költséges sport is, melynek székelyföldi helyzetéről Bajkó Tiborral, a Gyergyószentmiklósi Krigel Sportklub vezetőjével beszélgettek. Erről lehet hosszabban olvasni a 8. oldalon. Aztán pohárnyi élmények a Mikóvárban. Igen, igen, nagy élet volt Csíkszeredában az elmúlt napokban. Minőségi borok a Kárpát-medence számos szegletéből, mester kurzusok, a gazdag programkínálat várta az érdeklődőket a hétvégén Csíkban, a Mikóvár falai között és az erőd előtti téren. Ott nagyon hangulatos egyébként, és bár az időjárás nem volt a legkedvezőbb, főleg szombaton, az esemény hangulata így is kiemelkedő volt, és ismét bebizonyosodott, hogy a bor nem csupán élvezeti cikk, hanem kultúrát és közösséget építő, összekötő nedű is. Úgyhogy jól érezhették magukat a csíkszeredaiak. Vagy aki oda látogatott, nyilván nem csak a csíkiaknak volt ez az esemény, ez a pohárnyi élmény a Mikóvárban. Még belelapozgatunk majd az újságba, de csak is a hírek után a Wecker 3. órájában. Megyünk tovább Néo és David Gettával, Ékön is énekel.

Megkezdődik az aszfaltozás. Új székhelyet kapott a Vöröskereszt. Győzött az SFC. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Újabb 30 nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság. A Hargita megyei prefektúra közleménye szerint a vészhelyzet június 7-éig lesz érvényben. Ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédos településeket. Ugyanakkor továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a Sószorost is. A Korondpatak és a bányakatasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit folyamatosan mérik. Új székhelye van a székelyudvarhelyi Vöröskeresztnek. A Tompa László utcai épületet a Városháza bocsátotta a 10 éve alakult helyi Vöröskereszt rendelkezésére, az épületet helyi vállalkozók adományaiból újították fel. Pénteken avatták fel az új székhelyet a helyi szervezet a Gyergyószentmiklósi Vöröskeresztől, egy defibrillátort,

0: és egy emelőcsörlőt kapott. Ma reggel megkezdődik az aszfaltozás az Orbán Balázs utcában. A városból kifelé vezető, jobboldali forgalmi sáv aszfaltozása miatt teljesen lezárják a forgalom elől a Templom utcát, valamint az Orbán Balázs utcának az Ugron Gábor utcánál leágazó szakaszát. A lezárás addig marad érvényben, amíg az új aszfalt réteg lehűl, ez idő alatt sem a főútra való kihajtásra, sem az utcákba történő behajtásra nem lesz lehetőség. A Tamási Áron utcától a városhatárt jelző tábláig félpályás útlezárás lesz érvényben, a forgalmat irányítottan váltakozó rendszerben engedik. A Templom utcában és a Széldombon lakók számára a Szeptimia megnyitja a Lovarda területén átvezető magánutat. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a hétre jelzett esőzések módosíthatják az aszfaltozás ütemtervét. Hazai pályán játszott bajnoki találkozót az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó csapat az alsóházi rájátszás 6. fordulójában a bákói Aerostart fogadta a Sétatéri stadionban. 3-1-es első félidő után az SFC 6-2-re győzött az idei utolsó hazai találkozóján. Györgyi Artúr kétszer talált be, Gergely, Simó, Jakab és Kárándi 1-1 gólt szereztek. Gyergyó Szent Miklós a Csészemi Vászlói csapatának vendégeként 1-0-ra kikapott, így kieső helyen áll. Kikapott a Vasas Femina, a női labdarúgó csapat a Superliga alsóházi rájátszásának 9. fordulójában 6-2-re vereséget szenvedett a gyulafehérvári Unirja otthonában. A Vasas az utolsó helyen áll, következő meccsét hazai pályán játsza Besterce ellen. A meteorológusok szerint változékony lesz az időjárás adáskörzetünkben, főképp napsütéses idő várható mérsékelt széljárással, változékony égbolttal. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 16 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Jó reggelt kívánok! Ez itt nem Vietnám, ez Székelyudvarhely, és benne a Becker! A baromi jó reggeli show, a 100.8-on! Ébredj rá, hogy jó rá ébredni!

A dzsungel élet Tarzánnal 1985-ből Baltimore a felvétel a Wecker harmadik órájában. Jó reggelt mindenkinek! Ragyogó, szép napsütéses időnk van jelenleg Székelyudvarhelyen, és lesz is a következő órákban. Hát jól indul a nap, tényleg. Már is elérte a hőmérő higanyszála 14 Celsius fokot, és lesz ez 24 is majd a délutáni órákban. Öltözzetek nyáriasan. Simán lehet rövid ujjúba is járkálni ma. Szoknyába, rövid nadrágba. Épp a szandált nem vesszük még elő, vagy a papucsokat. Na, van egy játékunk nekünk a Tomcsa Sándor Színház jóvoltából. Fogok sorsolni majd 12 óra előtt jó néhány perccel. A májusi hónapban több előadást is meg tudtok nézni a mi színészeinktől, és az a kérdésünk az SMS-es játékunkban, hogy melyik színházi előadást néznéd meg májusban? A, B, C vagy válasz, az A válasz az, hogy Koponya Connemarában, aztán B válasz, kellemes húsvéti ünnepeket, a C válasz pedig a Don Juan. Ez a három előadás, amire sorsolok jegyet, és a szerencsés nyertesünk, amelyik előadást leírja, majd egy belépő fog gazdagodni. A válaszokat SMS-ben várom a 0757 57 51 71-es telefonszámra, és természetesen a neveteket is írjátok oda majd. Megírjátok, hogy melyik előadást néznétek meg a legszívesebben a három válasz közül, és a névvel is ellátjátok majd az üzenetet. Én pedig ellátlak benneteket egy intim torna illegál felvétellel. Szállunk a fény felé, örökké szerintem. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marosport nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.

0: iMessage Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Azizám. Egy perzsa eredetű kifejezés egyébként. Azt jelenti, hogy kedvesem, drágám, édesem, ugye? Ez egy szerelmes dal volt Ed Sheerantől, 2025-ös felvétel. Lapozgatom a Hargita Népe újságot, a legfrissebb száma van itt a Sztár Rádió stúdiójában, május 11-e, hétfő. Már elmondtam, hogy mi található a címlapon, aztán most gyorsan a második oldalra nyitottam ki. Itt is leírják, hogy aszfaltoznak az Orbán Balázs utcában, ezt már hallhattátok a híradóban is. Aztán égett a száraz növényzet Tapolcán. Jelentős érdeklődés övezte a 11. Csíkszeredai könyvvásárt, tehát nem csak boros fesztivál volt a Mikóvárban, Csíkszeredában, hanem könyvvásár is zajlott a 11. könyvvásár, pontosabban az Erős Zsolt arénában, és ez egy 4 napos rendezvény volt, ahol könyvbemutatók, közönségtalálkozók, gyermekprogramok és rendhagyó irodalom, órák és zenés események várták az érdeklődőket. Az a jó, hogy nagy volt az érdeklődés egy ilyen könyvvásáron, azt jelenti, hogy szeretnek még olvasni az emberek. Ami még fontos, és látom, hogy egyre több fiatal csatlakozik Hargita megyében egy önkéntes mentőhöz, mármint 10 éves a szenvedélyből mentő, fennállását ünnepli a szenvedélyből mentő országos önkéntes program, amely már a sürgősségi helyzetek kezelésének és az elsősegély nyújtásnak az egyik legnépszerűbb civil kezdeményezésévé vált, és ezt a Hargita megyei Olt sürgősségi esetek felügyelőségének a fő felügyelője legutóbbi sajtótájékoztatóján mondta el, és hozzátette, hogy mind több fiatal érdeklődik a mentőszolgálat és a sürgősségi ellátás iránt. Ebből meg tudjuk állapítani már ebből a két cikkből, hogy az emberek nem csak olvasni szeretnek, hanem segíteni is szeretnének a betegeken. A programra 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek, egyébként bárki jelentkezhet. A résztvevők előbb egy rövid alapképzésen vesznek részt, majd egy több mint 100 órás felkészítő programba kapcsolódhatnak be, ahol az elsősegélynyújtás, a sürgősségi beavatkozás és a közösségi segítségnyújtás alapjait fogják elsajátítani. Sosem késő elkezdeni, én azt mondom. Én is kipróbálnám egyébként. A sikeres vizsga után az önkéntesek már a SMURD műszaki rohammentő egységei mellett mentőautós személyzetként is szolgálatot fognak teljesíteni, és a főfelügyelő szerint a program különösen a középiskolások körében kezdett népszerű lenni, ugyanakkor az iskolai kötelezettségek és a képzések összehangolása sokak számára nehézséget jelent, ezért többen lemorzsolódnak aztán egy idő után. Akik azonban végigcsinálják a tanfolyamot, értékes gyakorlati tapasztalatot szereznek, és akár későbbi hivatásukat is megtalálhatják általa, úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy iratkozzatok be a szenvedélyből mentő országos önkéntes programba, és legyetek ti is mentősök, akik segítenek az embereken. Mert szerintem azt soha meg nem bánnátok, hogyha azt éreznétek, hogy mennyi beteg emberen és milyen forró helyzetekben tudtok segíteni rajtuk. Itt van Dr. Béres. Beréb Tomi, feldolgozták Zambó Jimmy felvételét 2026-os dal, úgyhogy ezt most meg fogjuk hallgatni, ugye nem bántad meg címmel. Szerintem mindenkinek ismerős.

Fél kilenc után 2,5 perccel. Szerte a világon címmel. Május 11-ét írunk, és lapozgatom a Hargita népe mai számát. Tervezik a Gyergyó-Szentmiklósi terelőút nyomvonalát. Na tessék, nagy tapasztalattal rendelkező vállalat készíti el egyébként a terelőút megvalósíthatósági tanulmányait. Ezt írják az újságban. Hát minden városban tervezgetik a terelőutat, aztán ugye nálunk is tervezik már évek óta. De hogy mikor fogjuk használni? Nem tudom, megérjük-e azt. Új székhelyen a székelyudvarhelyi Vöröskereszt, ez viszont most már helyi hír. Ez olvasható a 4. oldalon, ha jól látom, igen. Közösségi finanszírozásból, vállalkozások támogatásával újult meg a Tompa László utcai épület, amelyet a székelyudvarhelyi Városháza bocsátott a Vöröskereszt rendelkezésére. Pénteken volt az átadó, és egy nagyobb cikket lehet olvasni ezzel kapcsolatban. Hát beleolvasok, lássuk, egy raktárból költözhetett át a székelyudvarhelyi Vöröskereszt abba a Tompa László utcai épületbe, amelyet a helyi polgármesteri hivatal biztosított a szervezetnek, és amelyet adományokból tudtak felújítani. Dr. Ambrus József, a szervezet alelnöke az épület átadóján köszönetet mondott a Vöröskereszt tevékenységét segítő vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, és Muntján Albert, a szervezet elnöke, ő azt mondta, hogy minden adomány, amivel a Vöröskereszt munkáját és új székhelyének a felújítását segítették, elismerés is egyben, hiszen a támogatók látják, hogy a szervezet munkája jó és hasznos a közösségnek. Egy ingatlan ugye önmagában csak egy épület. Meg kell tölteni élettel, célokkal, emberekkel, és akkor lesz igazán hasznos, ez mindig így van. És ők azt remélik és kívánják, hogy minél több tevékenység legyen, és minél több önkéntes, aki csatlakozik a tevékenységhez. Szakács Pál István polgármester is köszönetet mondott a szervezetet támogató vállalkozásoknak, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények közepette is segítséget nyújtottak, és a Városháza műszaki osztálya munkatársainak is megköszönte a segítséget. Külön kiemelte dr. Ambrus József nevét, akiről leszögezte, hogy sokadik alkalommal bizonyította be, hogy képes támogatókat és segítséget találni fontos közösségi ügyek mellé. Az új székhelyet történelmi egyházi elöljárok is megáldották, a Gyergyó-Szentmiklósi Vöröskereszt pedig egy defibrillátort és egy emelő csörlőt ajándékozott a helyi szervezetnek. Milyen kedvesek a gyergyóiak tényleg! Hát nagyon kedvesek. Úgyhogy igen, új székhelyen a székelyudvarhelyi Vöröskereszt, és sok sikert kívánunk mi is a továbbiakban. Spin Doctors felvételét hozom a 90-es évekből, még olvasgatunk nem sokára az újságból. Mindenkinek jó munkakedvet, jó reggelt!

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével.

0: Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Isuszerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Nyomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
0: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió.
4: Star Rádió.
2: 100.8.

100.8 a legnagyobb slágerek változatosan. Hát az élet elindult, egy új hét kezdetén vagyunk, május 11-ét írunk, és képzeljétek, már a 24 fokot jeleztek a meteorológusok. Gyorsan nyár lett, szó mi szó, múlt héten 26-27 fokokat mértünk, és most 24, habár hét közepétől elromlik most már az idő, és hűvösebb is lesz sajnos itt Székelyudvarhelyen, de ma még ki lehet használni ezt a napsütést, egy jó sétára, biciklizésre, kiruccanásra, vásárlásra, és persze, hogyha van időtök, akkor még edzeni is lehetne a hét első napján, munka előtt vagy munka után, kinek hogyan fér bele. Hanibis fog énekelni még a hírek előtt, 8 óra 51 perc most már, hozom Enrique Iglesiast is, valamint a következő órában is még beszélünk a Tomcsa Sándor Színház májusi előadásairól, a játékot ne felejtsétek, és hozok majd programajánlókat, érdekes, friss híreket, lesz itt minden 12 óráig, én leszek a mikrofonnál.

Megkezdődik az aszfaltozás. Új székhelyet kapott a Vöröskereszt. Győzött az SFC. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Újabb 30 nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság. A Hargita megyei prefektúra közleménye szerint a vészhelyzet június 7-ig lesz érvényben. Ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédos településeket. Ugyanakkor továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a Sószorost is. A Korondpatak és a bányakatasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit folyamatosan mérik. Új székhelye van a székelyudvarhelyi Vöröskeresztnek. A Tompa László utcai épületet a Városháza bocsátotta a 10 éve alakult helyi Vöröskereszt rendelkezésére, az épületet helyi vállalkozók adományaiból újították fel. Pénteken avatták fel az új székhelyet a helyi szervezet a Gyergyószentmiklósi Vöröskeresztől, egy defibrillátort és egy emelőcsörlőt kapott. Ma reggel megkezdődik az aszfaltozás az Orbán Balázs utcában. A városból kifelé vezető, jobboldali forgalmi sáv aszfaltozása miatt teljesen lezárják a forgalom elől a Templom utcát, valamint az Orbán Balázs utcának az Ugron Gábor utcánál leágazó szakaszát. A lezárás addig marad érvényben, amíg az új aszfalt réteg lehűl, ez idő alatt sem a főútra való kihajtásra, sem az utcákba történő behajtásra nem lesz lehetőség. A Tamási Áron utcától a városhatárt jelző tábláig félpályás útlezárás lesz érvényben, a forgalmat irányítottan váltakozó rendszerben engedik. A Templom utcában és a Széldombon lakók számára

0: A Septimia megnyitja a Lovarda területén átvezető magánutat. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a hétre jelzett esőzések módosíthatják az aszfaltozás ütemtervét. Hazai pályán játszott bajnoki találkozót az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó csapat az alsóházi rájátszás 6. fordulójában a bákói Aerostart fogadta a Sétatéri stadionban. 3-1-es első félidő után az SFC 6-2-re győzött az idei utolsó hazai találkozóján. Györgyi Artúr kétszer talált be, Gergely, Simó, Jakab és Kárándi 1-1 gólt szereztek. Gyergyó Szent Miklós a Csészemi Vászlói csapatának vendégeként 1-0-ra kikapott, így kieső helyen áll. Kikapott a Vasas Femina, a női labdarúgó csapat a Superliga alsóházi rájátszásának 9. fordulójában 6-2-re vereséget szenvedett a gyulafehérvári Unirja otthonában. A Vasas az utolsó helyen áll, következő meccsét hazai pályán játsza Beszterce ellen. A meteorológusok szerint változékony lesz az időjárás adáskörzetünkben, főképp napsütéses idő várható mérsékelt széljárással, változékony égbolttal. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Music. Star reklám.
1: A Delcomex munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gép kezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és

0: mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.

0: Kincslekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Próbáld ki a Fitfill Fitness és Sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
5: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Vasalkó Dávid és a Szolvin felvétele Valaki mondta címmel, hát valaki mondta, valaki írta. Az udvarhelyszéki közlekedési infócsoportban nagy felháborodva 14 perccel ezelőtt, hogy valamelyik okos, idézőjeles okos, ugye visszakapcsoltatta a jelzőlámpákat a Vásártér utcánál, a Fiat Salon és a Bölcsészkő utca Tamási Áron kereszteződésénél. És ma reggel a Bölcsészkő utca be volt állva, álló kocsisor egészen a Fiat Salontól. Állósor másik oldalon is. Az elmúlt hónapokban nem volt ilyen, írja a kedves facebookozó, mert hogy nevet nem írt, névtelenül írta a bejegyzést. Aztán úgy írta, úgy fogalmazta, őt idézem, tökönrúgjuk magunkat, ezerszer lelassítjuk az így is nehéz forgalmat, püfög, áll mindenki, de mit számít, van ész a hivatalban. Áll mindenki egy helyben és küldi a jó kívánságokat a hivatal fele a kényszer által létrehozott szabadidőben. Nocsak, jól fel van háborodva a polgármesteri hivatalra, viszont... Ezt meg kell jegyezzük, hogy a múlt héten ment a sírás, és ezt írta is egy kedves kommentelő. Több poszt is volt, hogy vissza kéne kapcsolni a jelzőlámpákat ennél az útkereszteződésnél, mert a nem főúton közlekedők nehezen és sokáig tudnak átjutni a kereszteződésen. Kabari. Igen, amúgy tiszta kabari, így a hét első napja szokás szerint feje tetején áll a forgalom Székelyudvarhelyen. Elmondtuk nagyon sokszor, mi is itt a 100.8-on, valamint Székelyudvarhely városa is értesítette a gépjármű vezetőket, hogy a következő időszakban nagyobb forgalomra kell számítani. És főleg az a helyzet a mai nappal kezdve, hogy megkezdődtek a városból kifelé vezető forgalmi sáv aszfaltozási munkálatai az Orbán Balázs utca Szeptémia felőli végén, tehát a Templom utca, valamint az Orbán Balázs utca Kicsiugron Gábor utcánál leágazó szakasza teljes lezárásra került, és a Tamási Áron utcától a város határát jelző tábláig félpályás lezárás van érvényben, a forgalom irányítottan váltakozva halad majd a mai nap folyamán. Sok-sok türelmet kívánunk, legyetek fokozott figyelemmel és türelemmel egymás iránt is, valamint valahogy ki kell bírni ezt az időszakot úgy a város szélén, mint a városközpontban egyaránt. Muszáj haladjanak a munkálatokkal, azt, hogy miképpen kellene jobban csinálják, én nem tudom megmondani, viszont a gépjárművezetők ugye többet szoktak panaszkodni ezzel kapcsolatban. De ma nem panaszkodunk. Hétfő van, hétfőn pedig mosolyogni kéne. Itt van Cher, a Mindent vagy semmit című dalával.

Ők most már, mint a pillangók, merre repkednek. De azt tudom, hogy a medve hol járt ma reggel a Farcád utcába, képzeljétek, már 8 óra előtt néhány perccel érkezett a Roalertes értesítés. Egyelőre nem tudok részleteket erről a medvejárásról, de szerintem majd meg fogják írni a cikkeket, hogy merre is kószált. Egyébként nem véletlen, hogy a megszokottnál több medvével lehet találkozni a természetben és az utak mentén most, hiszen most van a párzási időszakuk, és ilyenkor nem agresszívabbak a megszokottnál a nagyvadak, de azért érdemes óvatosabbnak lenni. Hozom a részleteket erről is, ők biztos, hogy már éberek. Ébren vannak, TNT-vel pedig mi ébren álmodunk tovább itt a Vekkerben 9:30 után 3 perccel.

Robin Schulz felvétel lesz vettel, közösen 3:10 lesz 3 perc múlva. A medvékről beszélgettünk, mert a megszokottnál is többen láttak medvéket az elmúlt időszakban a természetben, vagy éppen az

tudtak mentén, ugye láttunk fényképeket is, amit az autóból fotóztak, és... Igen, ez azért van, mert jelenleg párzási időszaka van a medvéknek, ami nagyjából jövő hónap közepéig fog tartani, vagyis június közepéig, és hát a populáció elszaporodása mellett ezért is váltak gyakoribbá a medvékkel való találkozások. Ilyenkor a hímegyedek jobban figyelnek, minden recsenést ellenőriznek a természetben, hiszen egy nőstény nagyvadat sejtenek az mögött. Az anyamedvék pedig a megszokottnál is jobban védelmezik a bocsaikat, hiszen azokat megölhetik a párosodni akaró hímek. Összességében azonban elmondható, hogy ebben az időszakban sem agresszívebbek a medvék az átlagosnál, inkább egyszerűen csak aktívabbak, így fogalmaztak a szakértők. Nem csak hajnalban és szürkületkör találkozhatunk a nagyvadakkal, hanem bármikor, még napközben is, még 8 óra előtt pár perccel is, akár a Farcád utcában. És a szakemberek szerint ettől függetlenül érdemes nagyobb körültekintéssel kirándulni, óvatosabban közlekedni a természetben, és különösen kell figyelniük az autósoknak is, hiszen ebben az időszakban gyakran látni a medvéket az utak mentén is. Hogyha átmegy előttünk az úton egy nőstény medve, akkor gyakran előfordulhat, hogy azt egy hím is követi, ezért érdemes egy picit várni, mielőtt tovább hajtanánk. Szóval ezek a hírek, nem csak mi vagyunk tavaszi hangulatban, úgy látom a medvék is azért járőröznek rendesen. Nem lehet például csak úgy üldögélni a Szejke felé vezető sétányon sem szerintem, hiszen ott is kószált tényleg a medve múlt héten. Több napon is hallottam erről hírt, egyik reggel 8 óra magasságában is ott volt. Hát egyébként elszomorító, mert sokan szaladnak, sétálnak a Szejkére ki, és hát őket is óvatosságra intjük, meg persze mindenki mást. Ha újra látlak, jön Kökény Attila slágere, ti pedig, hogyha újra látok medvét, akkor mindenképp a 112-es számot kell tárcsázni.

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Egyre több a medve. Nem nyomtatnak egészségbiztosítási kártyát. Elmaradt a futsal meccs. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A szociáldemokrata pártnak vállalnia kell a kormányalakítás felelősségét, jelentette ki Ciprián Ciucu, a Nemzeti Liberális Párt első alelnöke és Bukarest főpolgármestere. A politikus szerint a háttérben zajló politikai manőver célja Ilie Bolozsán a liberálisok elnökének eltávolítása volt, ami egyben a párt megalázását is jelentette volna. Ciprián Ciucu úgy véli, két lehetőség van most: a PSD a liberálisok támogatását kéri a kormány parlamenti beiktatásához, illetve elismeri, hogy nem tud kormányt alakítani, és felkéri a PNL-t a kabinet összeállítására, miközben bizalmi szavazatot biztosít számukra. Átmenetileg szünetel az európai egészségbiztosítási kártyák nyomtatása, miután késve kötötték meg a szerződést az országos egészségbiztosítási pénztár és a kártyákat gyártó cég között. A jogosultak azonban továbbra is igényelhetnek ideiglenes papíralapú helyettesítő igazolást, amely ugyanazokat a jogokat biztosítja, mint a plastikkártya. A dokumentum általában 2 évig érvényes, nyugdíjasok esetében akár 10 évig, gyermekek számára pedig 18 éves korig használható. Az igényléseket online és személyesen is fogadják, a kérelmek feldolgozása folyamatos. Azok, akik már hosszabb ideje várnak a kártyára, személyesen is felkereshetik a csíkszeredai egészségbiztosítási pénztárat, ahol kiállítják számukra az ideiglenes igazolást. Egyre több medve tűnik fel udvarhelyszéken, mint pedig Székelyudvarhely környékén a lakott területek közelében. Szombaton és vasárnap Korondon többször járt a medve, vasárnap délben Székelyvarságon, majd Fenyéden a Sziget utcában is medvét láttak. Székelyudvarhelyen a hétvégén a Szejkén, illetve ma reggel a Farcádi utcában észleltek medvét. A megszokottnál is több medve elsősorban a párzási időszak miatt van, ez körülbelül június közepéig fog tartani. Elmaradt a futsal csapat bajnoki mérkőzése. A teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában a VSK Székelyudvarhely tegnap a dévai Veszt csapatát fogadta volna, de az ellenfél nem érkezett meg a mérkőzésre. A dévaiak 1 órával a kezdés előtt értesítették a VSK-t, hogy nem utaztak el Székelyudvarhelyre. A VSK zöld asztalnál megkapja a 3 pontot, a meccs

0: Játék nélkül 5-0-ra nyerte meg, és átvette a vezetést az alsóházban. Amennyiben jövő vasárnap hazai pályán legyőzi a Mausoleul Mörösest együttesét, megnyeri a playoutot. A felsőházban a sepsiszentgyörgyi sepsiszik 7-6-ra győzött Galacon, így bejutott az egyik fél 3 győzelmiig tartó döntőbe. Az országos bajnokság negyedik helyét szerezte meg a nagyifjúsági fiú kézilabda csapat. Palatka Barna edző együttese a tornán lezajlott döntőtornán szombaton elődöntőt játszott Szucsáva ellen, amit elveszített. A vasárnapi kisdöntőben a bukaresti Dinamóval találkozott, a fővárosiak 39-35-re nyertek. A torna All-Star csapatába beválasztották az udvarhelyi Csók Józsefet, aki a legjobb balátlövő díját kapta meg. Ma délelőtre és délre főleg napsütéses időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 20 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDL Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
3: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült teraszbeépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
2: Benglass, ha többre vágysz.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
6: Történt a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
7: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

Live felvétel 10 perc múlva 10:30, május 11-ét írunk, és természetesen hétfő van, tele vagyunk energiával és jókedvel, vagy nem. Van, akik nincsenek tele energiával. Várom az SMS-eket 0757-5751-71, ez az SMS számunk, és van nekünk egy játékunk, ugyanis a Tomcsa Sándor Színház jóvoltából fogok sorsolni belépőt valamelyik előadásra, amelyiket ti szeretnétek kiválasztani éppenséggel arra. Az a kérdésünk, hogy melyik színházi előadást néznéd meg májusban a legszívesebben? A lehetőség a Koponya Connemarában, a B lehetőség kellemes húsvéti ünnepeket, és a C az a Don Juan című előadás, úgyhogy ezekre el lehet látogatni. Ha valamelyiket megírjátok üzenetben, hogy megnéznétek szívesen, akkor nyilván, hogyha titeket sorsollak, akkor arra az előadásra fogtok kapni belépőt. Én gyorsan meg is nyitottam a májusi programját a Tomcsa Sándor Színháznak, úgyhogy erről fogok beszámolni nektek. Addig is fújja el a szél!

The Beavers felvétele. 10:30 után 2 perccel ajánlom a Tomcsa Sándor színház előadásait, ami a májusi hónapot illeti. Most már igaz, hogy május 11-énél tartunk, de ettől függetlenül még hátra van 3 hét ebből a hónapból, ha jól számolom. Nos, az aranyszörű bárány, az Udvarhely Néptánc műhely vendég előadása, és ez egy mesejáték. Ez lesz ezen a héten szerdán és csütörtökön, valamint pénteken is, 10 és 12 órai kezdettel itt a városi moziban. Ezt lehet megtekinteni, aztán megyünk tovább Wojciech, ezt a kortárs balladát holnap 12-én 19 órától tudjátok megnézni, szintén a városi moziban. Itt van a Koponya Connemarában, ez a Szikulusz ifjúsági házban lesz az UFF nagy termében 1,5 órás fekete komédia.

Ez csütörtökön lesz 14-én 19 órától. Erre is sorsolhatok esetleg jegyet, mert van, aki azt írta, hogy ez az egyik kedvenc előadása, és ezt szeretné megnézni, mert azt hallotta, hogy jó. Kelemes húsvéti ünnepeket, francia komédia. Na ez háromszor is lesz ebben a hónapban. Május 19-e kedd, 20-a szerda, 28-a pedig csütörtök, 19 órai kezdettel a Városi moziban. Úgyhogy ezt a komédiát ajánlom mindenkinek. Ha ezt írjátok üzenetben, hogy ezt szeretnétek megnézni, és kisorsolnak, akkor nyilván, hogy ingyen fogtok menni. Ott van a Don Juan, ez egy színpadi parafrázis. Ez a Szikurusz ifjúsági házban lesz 18-án hétfőn 19 órától. Aztán a Pöttöm Panna is itt van a műsoron. 20-a és 21-e szerda és csütörtök 10 és 12 órától. A bábjátékot a Szikurusz ifjúsági házban lehet megtekinteni. A Százlejes feleség, az Udvarhelyi Néptáncműhely vendégelőadása, ez már volt, emlékszem, azt hiszem nőnapkor, igen. És most lesz 26-án és 27-én is, kedden és szerdán 19 órai kezdettel itt a Városi moziban, úgyhogy még erre is lehet szerintem belépőt vásárolni. És ott van a Barátságunk története, mesejáték az összetartozásról, ez is a Városi moziban lesz 29-én pénteken 10 és 12 órai kezdettel lehet megnézni. Az Udvarhely Néptáncműhely és a Tomcsa Sándor Színház koprodukcióját. Na, ez a májusi ajánlat. Úgyhogy a Tomcsa Sándor Színház Facebook oldalán meg tudjátok nézni rendszeresen ezeket az ajánlásokat, valamint a színház.ro weboldalon is megtalálhatóak a részletek. És hát akkor a kérdésünket ne felejtsétek el, ti melyik előadást szeretnétek megnézni a májusi hónap folyamán. Három közül választhattok: Koponya Konemarában, Kellemes húsvéti ünnepeket és Don Juan. 07 57 57 51 71 az SMS számunk, aki pedig ír, bekerül a sorsolásba. Happy.

Ricky a Power és a Sarah Pirkéti Ámó hétfőn 10 óra 43 perckor, micsoda zene, micsoda feldolgozás, ugye 2024-es feldolgozást hallgattuk meg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat értesítése szerint ma déli 12 órától május 14-én 10 óráig légköri instabilitásra, általában mérsékelt mennyiségű csapadékra, villámlásra, helyenként pedig jégesőre és szélmegerősödésre, valamint lehűlésre, és a magashegyvidéki térségekben vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani. Ezt tette közzé Székelyudvarhely városa, de jó hosszú mondat tényleg ezt egybe elmondani. Épp vesszők azok vannak, de igen, ez egy hosszú mondat, ez a meteorológiai figyelmeztetés, ami Városháza Facebook oldalán található. Ami még ott található, voltak élő adásban, tanácsülés volt ma. Ezt vissza lehet nézni, vissza lehet hallgatni. Közé van téve az Orbán Balázs utcai Szépkorúak háza, jövő héten is várja a nevetni, közösségben lenni, kikapcsolódni vágyó nyugdíjasokat, ezt tegnap tették közzé, úgyhogy ezen a héten, hogyha kedvet kaptatok csatlakozni egy vagány közösséghez, akkor meg is van a heti program. Várják a nyugdíjasokat, a Szépkorúakat Szombatfalvára, rengeteg tevékenység zajlik egyébként, ma már reggel tornával indítottak, aztán gondolkodásfejlesztés és kézműves tevékenység is lesz 12 órától, holnap ismét lesz reggeli torna, és mentálhigiénés csoport is ott lesz a gyulafehérvári Caritas tevékenységé. 12-től tanuljunk néptáncot programra várják az érdeklődőket. Szerdán reggeli torna, énekeljünk együtt, táncoljunk együtt programok. Csütörtökön ismét reggeli torna és ízület kímélő ritmusok, vagyis tánc lesz 3:45-től csütörtökön. Pénteken pedig közös játékok, nevetések, és természetesen a torna sem fog elmaradni az utolsó napon, amikor pénteken is el lehet még látogatni a Szépkorúak házához. Jó, Mr. Ricket hozom, szállunk egy picit, 1998-as felvétel, retrózunk most, egy picit nosztalgikus hangulatban vagyunk, 3:45-kor pontosan.

0: like music. Sztár reklám.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket!

Egyre több a medve. Nem nyomtatnak egészségbiztosítási kártyát. Elmaradt a futsalmeccs. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A szociáldemokrata pártnak vállalnia kell a kormányalakítás felelősségét, jelentette ki Ciprián Ciucu, a Nemzeti Liberális Párt első alelnöke és Bukarest főpolgármestere. A politikus szerint a háttérben zajló politikai manőver célja Ilie Bolozsán a liberálisok elnökének eltávolítása volt, ami egyben a párt megalázását is jelentette volna. Ciprián Ciucu úgy véli, két lehetőség van most: a PSD a liberálisok támogatását kéri a kormány parlamenti beiktatásához, illetve elismeri, hogy nem tud kormányt alakítani, és felkéri a PNL-t a kabinet összeállítására, miközben bizalmi szavazatot biztosít számukra. Átmenetileg szünetel az európai egészségbiztosítási kártyák nyomtatása, miután késve kötötték meg a szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a kártyákat gyártó cég között. A jogosultak azonban továbbra is igényelhetnek ideiglenes, papíralapú helyettesítő igazolást, amely ugyanazokat a jogokat biztosítja, mint a plastikkártya. A dokumentum általában 2 évig érvényes, nyugdíjasok esetében akár 10 évig, gyermekek számára pedig 18 éves korig használható. Az igényléseket online és személyesen is fogadják, a kérelmek feldolgozása folyamatos. Azok, akik már hosszabb ideje várnak a kártyára, személyesen is felkereshetik a Csíkszeredai Egészségbiztosítási Pénztárat, ahol kiállítják számukra az ideiglenes igazolást. Egyre több medve tűnik fel udvarhelyszéken, mint pedig Székelyudvarhely környékén a lakott területek közelében. Szombaton és vasárnap Korondon többször járt a medve, vasárnap délben Székelyvarságon, majd Fenyéden a Sziget utcában is medvét láttak. Székelyudvarhelyen a hétvégén a Szejkén, illetve ma reggel a Farcádi utcában észleltek medvét. A megszokottnál is több medve elsősorban a párzási időszak miatt van, ez körülbelül június közepéig fog tartani. Elmaradt a futsalcsapat bajnoki mérkőzése. A teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában a VSK Székelyudvarhely tegnap a dévai Veszt csapatát fogadta volna, de az ellenfél nem érkezett meg a mérkőzésre. A dévaiak 1 órával a kezdés előtt értesítették a VSK-t, hogy nem utaztak el Székelyudvarhelyre. A VSK zöld asztalnál megkapja 3 pontot, a meccset játék nélkül 5-0-ra nyerte meg, és átvette a vezetést az alsóházban. Amennyiben jövő vasárnap hazai pályán legyőzi a Mausoleul Mereseste együttesét, megnyeri a playoutot. A felsőházban a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik 7-6-ra győzött Galacon, így bejutott az egyik fél 3 győzelméig tartó döntőbe. Az országos bajnokság 4. helyét szerezte meg a nagyifjúsági fiú kézilabda csapat.

0: Palatka Barna edző együttese a tornán lezajlott döntőtornán szombaton elődöntőt játszott Szucsáva ellen, amit elveszített, a vasárnapi kisdöntőben a bukaresti Dinamóval találkozott, a fővárosiak 39-35-re nyertek. A torna All-Star csapatába beválasztották az udvarhelyi Csók Józsefet, aki a legjobb balátlövő díját kapta meg. Ma délelőtre és délre főleg napsütéses időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 20 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két

0: Napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Választ ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marosport nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét Homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ru e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.

0: lépés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Pizza óra és Avicii felvétele. 11 óra 40 perc vagyunk tovább, magyar dallal fogunk tovább menni, zenélgettünk az elmúlt percekben, mi is egy picit gyűléseltünk, megbeszéltük, mi minden fog történni a következő napokban. Június 1-ére készülünk már egyébként, aztán nyereményjátékkal várjuk a gyerkőcöket. Ezeket is már jó idejében meg kell tervezni és szervezni. És pénteken, hogyha követtétek a Sztár Rádiót, valamint a Sztár Rádió Facebook oldalát és a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központot, akkor láthattátok, hogy nem innen a stúdióból voltak a műsorok, hanem kiköltöztünk a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központhoz. És az előtérben a nyílt napokon vezettük a műsorainkat, voltak folyamatosan meghívottaink, oktatók, diákok, és beszéltek a felvételiről, és beszéltek azokról a szakokról, amelyek választhatóak a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központban. Ezeket a beszélgetéseket vissza lehet nézni és hallgatni a Sztár Rádió Facebook oldalán, és a Szék oldalán is megtalálhatóak. Nagyon jó érzés volt egyébként a Városközpontból vezetni a műsorokat, élőben onnan szólt a Sztár Rádió, és nagy örömmel költözünk ki bárhová, aki csak szeretné, hogy a Sztár Rádió az ő cégétől szóljon, vagy az ő intézményétől. Vagy esetleg az is lehet, hogy ma nyáron a városi strandra is ki fogunk költözni. Szóval ilyen kis terveink vannak így a következő időszakra, most már jön a jó idő, jön a meleg, és ezzel együtt pedig jönnek a forgalmi dugók is, mert épp olvasom, hogy nagyon-nagyon nagy dugó van, és hosszú várakozási idő a Székelyudvarhelyi kiáratnál Szejkefürdő irányába. Hát én azt ajánlom mindenkinek, aki ezen az útszakaszon szeretne közlekedni, az valamilyen szinten kerülje ki inkább Szent Tamás fele, és úgy jöjjön vissza Szejke irányába, vagy úgy menjen tovább Farkaslaka irányába, mert egyszerűen szerintem több percen keresztül ott kell ülni az autóban. Az oké, hogy szólnak a legnagyobb slágerek itt a Sztár Rádióban változatosan, de ettől függetlenül még a türelemmel nem lenne jó játszani. Jetlag érkezik és Eckő, amit történik, az itt is marad. Ezzel megyünk tovább, 3:42 lesz, 2,5 perc múlva.

0: is marad.
1: I like music.
0: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
5: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
4: LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.

0: mi Amerika!
1: Ez a dal még mindig jó a Bombontól. 2002-es felvétel, 24 éves a zenéről beszélgetünk. És arról is szeretnék beszélgetni, én nagyon-nagyon mosolyogva olvastam végig ezt a cikket, hogy egy 97 éves brassói bácsi elvégezte a digitális tanfolyamot, hogy megvédje magát az internetes csalóktól. Na, úgyhogy sosem késő elkezdeni a tanfolyamok elvégzését, főleg, hogyha internetezni is szeretnénk, és félünk a csalóktól. Hát ez a brassói férfi a megyei könyvtárban végezte el a digitális kompetencia tanfolyamot, hogy tudja jobban megtanulni, és használja a számítógépet. És a tanfolyamnak köszönhetően ma már képes digitális közszolgáltatásokat igénybe venni, online vásárol a 97 éves bácsi, sőt, akár egy vállalkozást is népszerűsíteni lehetne az interneten, de valószínűleg, hogy már nem fog vállalkozást népszerűsíteni, habár sosem lehet tudni az

élet nem áll meg 97 évesen sem. A lényeg, hogy az idős férfi motivációja nem csupán a kíváncsiság volt, hanem az a szándék is, hogy megvédje magát az egyre inkább digitalizálódó világ veszélyeitől. Elmondta ő, hogy elsősorban azt tanultam meg, hogyan védekezzek a csalók ellen. Láttam, hogy sok hozzám hasonló korú ember rossz indulatú személyek csapdájába esett, úgy érzem, hogy én is majdnem áldozattá váltam. És mivel szeret utazni, a bácsi azt is megtanulta, hogy hogyan használja az internetet úti célok, szállások és hasznos információk keresésére. Hát komolyan mondom, elájulok. 97 évesen interneten lefoglalja a szállást, utazik, kirándulgat. Ez az igazi élet, és azt hiszem, hogy mindenki így kellene gondolkozzon, mindegy, hogy hány éves vagy, a lényeg, ha jól érzed magad, akkor menj és élj, mert egy életünk van. Milyen szép beszédet mondtam én most itt hirtelen. Beszédet fog mondani Katona Zoltán híradó formájában, mert hogy néhány másodperc múlva az következik, sőt, most már az is következik, mert 15 másodperc múlva kerek perec 12 óra, aztán a híradó után visszajövök, sorsolom a színház jegyet, és akkor lassan már búcsút is veszünk egymástól, hiszen ennyi volt a Vekker 12 óráig.

0: Egyre több a medve. Nem nyomtatnak egészségbiztosítási kártyát. Elmaradt a futsal meccs. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A szociáldemokrata pártnak vállalnia kell a kormányalakítás felelősségét, jelentette ki Ciprián Ciucu, a Nemzeti Liberális Párt első alelnöke és Bukarest főpolgármestere. A politikus szerint a háttérben zajló politikai manőver célja Ilie Bolozsán a liberálisok elnökének eltávolítása volt, ami egyben a párt megalázását is jelentette volna. Ciprián Ciucu úgy véli, két lehetőség van most: a PSD a liberálisok támogatását kéri a kormány parlamenti beiktatásához, illetve elismeri, hogy nem tud kormányt alakítani, és felkéri a PNL-t a kabinet összeállítására, miközben bizalmi szavazatot biztosít számukra. Átmenetileg szünetel az európai egészségbiztosítási kártyák nyomtatása, miután késve kötötték meg a szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a kártyákat gyártó cég között. A jogosultak azonban továbbra is igényelhetnek ideiglenes papíralapú helyettesítő igazolást, amely ugyanazokat a jogokat biztosítja, mint a plastikkártya. A dokumentum általában 2 évig érvényes, nyugdíjasok esetében akár 10 évig, gyermekek számára pedig 18 éves korig használható. Az igényléseket online és személyesen is fogadják, a kérelmek feldolgozása folyamatos. Azok, akik már hosszabb ideje várnak a kártyára, személyesen is felkereshetik a Csíkszeredai Egészségbiztosítási Pénztárat, ahol kiállítják számukra az ideiglenes igazolást. Egyre több medve tűnik fel udvarhelyszéken, mint pedig Székelyudvarhely környékén a lakott területek közelében. Szombaton és vasárnap Korondon többször járt a medve, vasárnap délben Székelyvarságon, majd Fenyéden a Sziget utcában is medvét láttak. Székelyudvarhelyen a hétvégén a Szejkén, illetve ma reggel a Farcádi utcában észleltek medvét. A megszokottnál is több medve elsősorban a párzási időszak miatt van, ez körülbelül június közepéig fog tartani. Elmaradt a futsalcsapat bajnoki mérkőzése. A teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában a VSK Székelyudvarhely tegnap a dévai Veszt csapatát fogadta volna, de az ellenfél nem érkezett meg a mérkőzésre. A dévaiak 1 órával a kezdés előtt értesítették a VSK-t, hogy nem utaztak el Székelyudvarhelyre. A VSK zöld asztalnál megkapja a 3 pontot, a meccset játék nélkül 5-0-ra nyerte meg, és átvette a vezetést az alsóházban. Amennyiben jövő vasárnap hazai pályán legyőzi a Mausoleul Mörösest együttesét, megnyeri a playoutot. A felsőházban a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik 7-6-ra győzött Galacon, így bejutott az egyik fél 3 győzelméig tartó döntőbe. Az országos bajnokság 4. helyét szerezte meg a nagyifjúsági fiú kézilabda csapat. Palatka Barna edző együttese a tornán lezajlott döntőtornán szombaton elődöntőt játszott Szucsáva ellen, amit elveszített, a vasárnapi kisdöntőben a bukaresti Dinamóval találkozott, a fővárosiak 39-35-re nyertek. A torna All-Star csapatába beválasztották az udvarhelyi Csók Józsefet, aki a legjobb balátlövő díját kapta meg. Ma délelőtre és délre főleg napsütéses időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogató.

0: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
2: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már 2 üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió.
8: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. Gyorsan meglesem, hogy jelenleg hány Celsius fokot

mutatnak a hőmérők Székelyudvarhelyen. 24-et ígértek, aztán lássuk most jelenleg 4:01 előtt 2 perccel hány fok van. 19 fokot lehet már mérni Udvarhelyen. Remek az idő, úgyhogy lehet szervezni a délutáni programokat. Én már biztos, hogy szervezem, hiszen eddig tartott a műsor is. Csaba szabadsága van ma, valamint holnap is. Én leszek reggel 6 órától a Vekkerben, úgyhogy holnap kora reggel már találkozunk. Előtte viszont most sorsolok a Tomcsa Sándor Színház jóvoltából egy páros belépőt. Az volt a kérdésem, hogy májusban melyik az az előadás, amit szívesen megnéznél. Három közül lehetett választani, és úgy látom, hogy azért mind a háromra írtatok, tehát hogy úgy megoszlik a vélemény. Az első volt ugye az A válasz a koponya Connemarában, aztán a kellemes húsvéti ünnepeket, a francia komédia, és a C az a Don Juan című előadás. Nos, kérünk szépen egy számot a random.org segítségével, és a hányos szám kijön, hamar megszámolom, hogy hányadik SMS író volt ő. Közben Elton John énekel. 32. SMS írónk pedig nem más, mint Borbála. Kedves Borbála! Hát gratulálunk a nyereményhez, és azt írta, hogy a kellemes húsvéti ünnepeket című előadást nézném meg szívesen. Üdvözlettel, Borbála! Köszönjük szépen, Borbála, az üzenetet, és akkor gratulálunk, majd értesíteni is fogunk hamarosan téged, személyesen felvesszük veled a kapcsolatot, és leadjuk a Tomcsa Sándor Színháznak a nyertes nevét. Holnap pedig a színház részéről fognak érkezni vendégek, úgyhogy 10 órakor majd stúdióbeszélgetésre is sor kerül. Addig pedig itt szólnak a zenék a teljes délután folyamán, egészen ameddig csak szeretnétek hallgatni a jó zenéket, addig lehettek a Sztár Rádió társaságában. Holnap reggel viszont 6 után néhány perccel pedig ébresztelek benneteket. Addig is minden jót, kellemes délutánt, én Bedő Erika voltam. Sziasztok!

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Isuszer elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 500

0: 0684 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlen falvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az

0: Egyre több a medve. Nem nyomtatnak egészségbiztosítási kártyát. Elmaradt a futsalmeccs. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A szociáldemokrata pártnak vállalnia kell a kormányalakítás felelősségét, jelentette ki Ciprián Csuku, a Nemzeti Liberális Párt első alelnöke és Bukarest főpolgármestere. A politikus szerint a háttérben zajló politikai manőver célja Ilie Bolozsán a liberálisok elnökének eltávolítása volt, ami egyben a párt megalázását is jelentette volna. Ciprián Csuku úgy véli, két lehetőség van most: a PSD a liberálisok támogatását kéri a kormány parlamenti beiktatásához, illetve elismeri, hogy nem tud kormányt alakítani, és felkéri a PNL-t a kabinet összeállítására, miközben bizalmi szavazatot biztosít számukra. Átmenetileg szünetel az európai egészségbiztosítási kártyák nyomtatása, miután késve kötötték meg a szerződést az országos egészségbiztosítási pénztár és a kártyákat gyártó cég között. A jogosultak azonban továbbra is igényelhetnek ideiglenes papíralapú helyettesítő igazolást, amely ugyanazokat a jogokat biztosítja, mint a plastikkártya. A dokumentum általában 2 évig érvényes, nyugdíjasok esetében akár 10 évig, gyermekek számára pedig 18 éves korig használható. Az igényléseket online és személyesen is fogadják, a kérelmek feldolgozása folyamatos. Azok, akik már hosszabb ideje várnak a kártyára, személyesen is felkereshetik a csíkszeredai egészségbiztosítási pénztárat, ahol kiállítják számukra az ideiglenes igazolást. Egyre több medve tűnik fel udvarhelyszéken, mint pedig Székelyudvarhely környékén a lakott területek közelében. Szombaton és vasárnap Korondon többször járt a medve, vasárnap délben Székelyvarságon, majd Fenyéden a Sziget utcában is medvét láttak. Székelyudvarhelyen a hétvégén a Szejkén, illetve ma reggel a Farcádi utcában észleltek medvét. A megszokottnál is több medve elsősorban a párzási időszak miatt van, ez körülbelül június közepéig fog tartani. Elmaradt a futsalcsapat bajnoki mérkőzése. A teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában a VSK Székelyudvarhely tegnap a dévai Veszt csapatát fogadta volna, de az ellenfél nem érkezett meg a mérkőzésre. A dévaiak 1 órával a kezdés előtt értesítették a VSK-t, hogy nem utaztak el Székelyudvarhelyre. A VSK zöld asztalnál megkapja a 3 pontot, a meccset játék nélkül 5-0-ra nyerte meg, és átvette a vezetést az alsóházban. Amennyiben jövő vasárnap hazai pályán legyőzi a Mausoleul Mereseste együttesét, megnyeri a playoutot. A felsőházban a sepsiszentgyörgyi Sepsiszik 7-6-ra győzött Galacon, így bejutott az egyik fél 3 győzelméig tartó döntőbe. Az országos bajnokság 4. helyét szerezte meg a nagyifjúsági fiú kézilabda csapat. Palatka Barna edző együttese a tornán lezajlott döntőtornán szombaton elődöntőt játszott Szucsáva ellen, amit elveszített, a vasárnapi kisdöntőben a bukaresti Dinamóval találkozott, a fővárosiak 39-35-re nyertek. A torna All-Star csapatába beválasztották az udvarhelyi Csók Józsefet, aki a legjobb balátlövő díját kapta meg. Ma délelőtre és délre főleg napsütéses időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDL Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Nem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha bútor.

364 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.

0: Time Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió.
4: Star Rádió.
3: Star Rádió.
5: Star Rádió.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Isu szerelé. Bér egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu szerelé néven. Isu szerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: 33 év. Több ezer támogatott projekt. Számtalan megoldott pénzügyi kihívás. A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe. Még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs. Mikrokreditlám.ro.
1: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Elfogadták a költségvetést, zajlanak a politikai egyeztetések, folytatódott a megyei bajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Politikai egyeztetések kezdődtek ma egy új parlamenti többség kialakításáról. A Szociáldemokrata párt ideiglenes elnöke Sorin Grindeanu ma az RMDS, a Nemzeti Kisebbségek Parlamenti Képviselői, valamint a Független Honatják vezetőivel tárgyal. A megbeszélések célja egy stabil parlamenti támogatottság megteremtése az új kormány számára, miután a liberális párt és az USZERE jelezte, nem kíván újabb közös koalíciót alakítani a PSD-vel. Az államfő várhatóan pénteken, majd legkésőbb jövő hét elején hívja hivatalos konzultációra a parlamenti pártokat a Kotrocsen palotába az új kormány megalakításáról. Jú és kecskehimlő gócot azonosítottak a Maros megyei Dumbráván és Felső Répa községben. Ennek következtében több településen szigorú korlátozásokat vezettek be, de a kórokozó az emberre nem jelent veszélyt. Sem a fertőzött állatokkal való érintkezés, sem az azokból készült élelmiszerek fogyasztása nem okoz megbetegedést az embereknél. A járványgóc körül legalább 5 kilométeres védelmi övezetet alakítottak ki. Ellenszavazat nélkül ma délelőtt elfogadta a város idei költségvetését Székelyudvarhely önkormányzata. A polgármesteri hivatal és az alintézmények esetében is átszervezésekre, illetve leépítésekre kell számítani a hatékonyabb működés érdekében. Az önkormányzat idén 196,3 millió lejes bevétellel és 200,7 millió lejes kiadással számol. Idén 73 millió lejt fordítanak beruházásokra, többek között a Székelytámatvár felújítására, a hulladéklerakó udvarra, a művelődési ház, az Orbán Balázs általános iskola és a régi fogorvosi rendelő korszerűsítésére.
1: Bizonyos beruházások, amelyeket terveztünk korábban, csúszni fognak, de hál' Istennek sikerült úgy összeállítani ezt a költségvetést, hogy anélkül, hogy újabb hitelt kellene felvegyen a város, remélhetőleg sikerül a futóprojekteket, a futópályázatokat befejezni.
0: Mondta a híradónknak Derzsi László, az önkormányzat gazdasági szakbizottságának tagja. Az oktatásra 10,1 millió lejt, egészségügyre 22,3 millió lejt, a helyi rendőrségre 3,8 millió lejt, a személyi nyilvántartó irodára 1,3 millió lejt. Az Urbana RT-re 8 millió lejt, a könyvtárra 2 milliót, a múzeumra 2,4 millió lejt, a színházra 2,4 millió lejt, a művelődési központra 4,3 millió lejt, a néptánc műhelyre pedig 2,2 millió lejt fordítanak. Folytatódott a megyei labdarúgó bajnokság. A felsőházi rájátszás második fordulójában Csíkszent Simon 3-1-re verte a székelyudvarhelyi Olimpiákost, a szentegyházi Vasas 1-1-es döntetlent játszott az agyagfalvi lendülettel. Az alsóházi rájátszás eredményei Maros-Hévízi Promuresul Székelykeresztúri Egyesülés 0-6, Borszéki Bükszékelyudvarhelyi Rosszil 0-2, Csíkszent Márton Balánbánya 3-4, az etelaki Fenyő csapata szabadnapos volt. Folytatódott a labdarúgó Superliga. Az alsóházban a bentmaradás már kivívó FK Csíkszereda 1-0-ra kikapott Aradon, a többi eredmény Galaciocérul, Konstancai Fárul 3-2 és Botosán Petrolul 1-1. Ma a kiesés szempontjából igen fontos két meccset játszanak, 18 órától a Metaloglobus Hermannstadt, 21 órától az FCSB Unirja Slobozia találkozót. A felsőházban a kolozsvári CFR Krajova meccs 0-0-ra, a kolozsvári U Rapid összecsapás 1-0-ra, a Dinamo FC Argyes mérkőzés 2-1-re végződött. A hét közepére ismét esős időszakot jeleznek a meteorológusok, az Országos Meteorológiai Szolgálat értesítése szerint ma délutántól egészen csütörtökig légköri instabilitásra, általában mérsékelt mennyiségű csapadékra, villámlásra, helyenként jégesőre, a szél megerősödésére, lehűlésre kell számítani. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 20 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
3: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
3: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
2: Benglass, ha többre vágysz.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
7: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus.
12: Hadnagy Viakolor.
13: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsiné.ro honlapunkat.
14: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
15: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
16: Reklámot hallottak.
17: Sztár Rádió.

0: Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Politikai egyeztetések kezdődtek ma egy új parlamenti többség kialakításáról. A Szociáldemokrata párt ideiglenes elnöke Sorin Grindeanu ma az RMDS, a Nemzeti Kisebbségek Parlamenti Képviselői, valamint a Független Honatják vezetőivel tárgyal. A megbeszélések célja egy stabil parlamenti támogatottság megteremtése az új kormány számára, miután a liberális párt és az USZERE jelezte, nem kíván újabb közös koalíciót alakítani a PSD-vel. Az államfő várhatóan pénteken vagy legkésőbb jövő hét elején hívja hivatalos konzultációra a parlamenti pártokat a Kotrocsend palotába az új kormány megalakításáról. Juh és kecskehimlő gócot azonosítottak a Maros megyei Dumbráván és Felső Répa községben. Ennek következtében több településen szigorú korlátozásokat vezettek be, de a kórokozó az emberre nem jelent veszélyt. Sem a fertőzött állatokkal való érintkezés, sem az azokból készült élelmiszerek fogyasztása nem okoz megbetegedést az embereknél. A járványgóc körül legalább 5 kilométeres védelmi övezetet alakítottak ki. Ellenszavazat nélkül ma délelőtt elfogadta a város idei költségvetését Székelyudvarhely önkormányzata. A polgármesteri hivatal és az alintézmények esetében is átszervezésekre, illetve leépítésekre kell számítani a hatékonyabb működés érdekében. Az önkormányzat idén 196,3 millió lejes bevétellel és 200,7 millió lejes kiadással számol. Idén 73 millió lejt fordítanak beruházásokra, többek között a Székelytámatvár felújítására, a hulladéklerakó udvarra, a művelődési ház, az Orbán Balázs általános iskola és a régi fogorvosi rendelő korszerűsítésére.
1: Bizonyos beruházások, amelyeket terveztünk korábban, csúszni fognak, de hál' Istennek sikerült úgy összeállítani ezt a költségvetést, hogy anélkül, hogy újabb hitelt kellene felvegyen a város, remélhetőleg sikerül a futóprojekteket, a futópályázatokat befejezni.
0: Mondta a híradónknak Derzsi László, az önkormányzat gazdasági szakbizottságának tagja. Az oktatásra 10,1 millió lejt, egészségügyre 22,3 millió lejt, a helyi rendőrségre 3,8 millió lejt, a személyi nyilvántartó irodára 1,3 millió lejt, az Urbana RT-re 8 millió lejt, a könyvtárra 2 milliót, a múzeumra 2,4 millió lejt, a színházra 2,4 millió lejt, a művelődési központra 4,3 millió lejt, a néptánc műhelyre pedig 2,2 millió lejt fordítanak. Folytatódott a megyei labdarúgó bajnokság. A felsőházi rájátszás második fordulójában Csíkszentsimon 3-1-re verte a székelyudvarhelyi olimpiákost, a szentegyházi vasas 1-1-es döntetlent játszott az agyagfalvi lendülettel. Az alsóházi rájátszás eredményei: Maros-Hévízi Promuresul Székelykeresztúri Egyesülés 0-6, Borszéki Bükszékelyudvarhelyi Rosszil 0-2, Csíkszentmárton Balánbánya 3-4, az Etelaki Fenyő csapata szabadnapos volt. Folytatódott a labdarúgó szuperliga. Az alsóházban a bentmaradás már kivívó FK Csíkszereda 1-0-ra kikapott Aradon, a többi eredmény Galaci Océrul, Konstancai Fárul 3-2 és Botosán Petrolul 1-1. Ma a kiesés szempontjából igen fontos két meccset játszanak, 18 órától a Metaloglobus Hermannstadt, 21 órától az FCSB Unirja Slobozia találkozót. A felsőházban a kolozsvári CFR Krajova meccs 0-0-ra, a kolozsvári U Rapid összecsapás 1-0-ra, a Dinamo FC Argyes mérkőzés 2-1-re végződött. A hét közepére ismét esős időszakot jeleznek a meteorológusok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat értesítése szerint ma délutántól egészen csütörtökig légköri instabilitásra, általában mérsékelt mennyiségű csapadékra, villámlásra, helyenként jégesőre, a szél megerősödésére, lehűlésre kell számítani. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
3: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és két perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
7: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
2: Electrovix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electrovixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electrovix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseri.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

Elfogadták a költségvetést, zajlanak a politikai egyeztetések, folytatódott a megyei bajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Politikai egyeztetések kezdődtek ma egy új parlamenti többség kialakításáról. A Szociáldemokrata párt ideiglenes elnöke Sorin Grindeanu ma az RMDS, a Nemzeti Kisebbségek parlamenti képviselői, valamint a Független Honatyák vezetőivel tárgyal. A megbeszélések célja egy stabil parlamenti támogatottság megteremtése az új kormány számára, miután a liberális párt és az USZERE jelezte, nem kíván újabb közös koalíciót alakítani a PSD-vel. Az államfő várhatóan pénteken vagy legkésőbb jövő hét elején hívja

0: hivatalos konzultációra a parlamenti pártokat a Kotrocsent palotába az új kormány megalakításáról. Jú és kecskehimlő gócot azonosítottak a Maros megyei Dumbráván és Felső Répa községben. Ennek következtében több településen szigorú korlátozásokat vezettek be, de a kórokozó az emberre nem jelent veszélyt. Sem a fertőzött állatokkal való érintkezés, sem az azokból készült élelmiszerek fogyasztása nem okoz megbetegedést az embereknél. A járványgóc körül legalább 5 kilométeres védelmi övezetet alakítottak ki. Ellenszavazat nélkül ma délelőtt elfogadta a város idei költségvetését Székelyudvarhely önkormányzata. A polgármesteri hivatal és az alintézmények esetében is átszervezésekre, illetve leépítésekre kell számítani a hatékonyabb működés érdekében. Az önkormányzat idén 196,3 millió lejes bevétellel és 200,7 millió lejes kiadással számol. Idén 73 millió lejt fordítanak beruházásokra, többek között a székelytámatvár felújítására, a hulladéklerakó udvarra, a művelődési ház, az Orbán Balázs általános iskola és a régi fogorvosi rendelő korszerűsítésére.
1: Bizonyos beruházások, amelyeket terveztünk korábban, csúszni fognak, de hál' Istennek sikerült úgy összeállítani ezt a költségvetést, hogy anélkül, hogy újabb hitelt kellene felvegyen a város, remélhetőleg sikerül a futóprojekteket, a futópályázatokat befejezni.
0: Mondta a híradónknak Derzsi László, az önkormányzat gazdasági szakbizottságának tagja. Az oktatásra 10,1 millió lejt, egészségügyre 22,3 millió lejt, a helyi rendőrségre 3,8 millió lejt, a személyi nyilvántartó irodára 1,3 millió lejt. Az Urbana RT-re 8 millió lejt, a könyvtárra 2 milliót, a múzeumra 2,4 millió lejt, a színházra 2,4 millió lejt, a művelődési központra 4,3 millió lejt, a néptánc műhelyre pedig 2,2 millió lejt fordítanak. Folytatódott a megyei labdarúgó bajnokság. A felsőházi rájátszás második fordulójában Csíkszent Simon 3-1-re verte a székelyudvarhelyi Olimpiákost, a szentegyházi Vasas 1-1-es döntetlent játszott az agyagfalvi lendülettel. Az alsóházi rájátszás eredményei: Maros-Hévízi Promuresul Székelykeresztúri Egyesülés 0-6, Borszéki Bükszékelyudvarhelyi Rosszil 0-2, Csíkszent Márton Balánbánya 3-4, az etelaki Fenyő csapata szabadnapos volt. Folytatódott a labdarúgó szuperliga. Az alsóházban a bentmaradás már kivívó FK Csíkszereda 1-0-ra kikapott Aradon, a többi eredmény Galaciocérul, Konstancai Fárul 3-2 és Botosán Petrolul 1-1. Ma a kiesés szempontjából igen fontos két meccset játszanak, 18 órától a Metaloglobus Hermannstadt, 21 órától az FCSB Unirja Slobozia találkozót. A felsőházban a kolozsvári CFR Krajova meccs 0-0-ra, a kolozsvári U Rapid összecsapás 1-0-ra, a Dinamo FC Argyes mérkőzés 2-1-re végződött. A hét közepére ismét esős időszakot jeleznek a meteorológusok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat értesítése szerint ma délutántól egészen csütörtökig légköri instabilitásra, általában mérsékelt mennyiségű csapadékra, villámlásra, helyenként jégesőre, a szél megerősödésére, lehűlésre kell számítani. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 20 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
3: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval

0: and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Akció. Ha bútor, akkor rózsaszín.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A jövő energiája. Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió.
12: New truck, big lady.

Elfogadták a költségvetést, zajlanak a politikai egyeztetések, folytatódott a megyei bajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Politikai egyeztetések kezdődtek ma egy új parlamenti többség kialakításáról. A Szociáldemokrata párt ideiglenes elnöke Sorin Grindeanu ma az RMDS, a Nemzeti Kisebbségek Parlamenti Képviselői, valamint a Független Honatják vezetőivel tárgyal. A megbeszélések célja egy stabil parlamenti támogatottság megteremtése az új kormány számára, miután a liberális párt és az USZERÉ jelezte, nem kíván újabb közös koalíciót alakítani a PSD-vel. Az államfő várhatóan pénteken vagy legkésőbb jövő hét elején hívja hivatalos konzultációra a parlamenti pártokat a Kotrocsen palotába az új kormány megalakításáról. Juh és kecskehimlő gócot azonosítottak a Maros megyei Dumbráván és Felsőrépa községben. Ennek következtében több településen szigorú korlátozásokat vezettek be, de a kórokozó az emberre nem jelent veszélyt. Sem a fertőzött állatokkal való érintkezés, sem az azokból készült élelmiszerek fogyasztása nem okoz megbetegedést az embereknél. A járványgóc körül legalább 5 kilométeres védelmi övezetet alakítottak ki. Ellenszavazat nélkül ma délelőtt elfogadta a város idei költségvetését Székelyudvarhely önkormányzata. A polgármesteri hivatal és az alintézmények esetében is

0: szervezésekre, illetve leépítésekre kell számítani a hatékonyabb működés érdekében. Az önkormányzat idén 196,3 millió lejes bevétellel és 200,7 millió lejes kiadással számol. Idén 73 millió lejt fordítanak beruházásokra, többek között a Székelytámatvár felújítására, a hulladéklerakó udvarra, a művelődési ház, az Orbán Balázs általános iskola és a régi fogorvosi rendelő korszerűsítésére.
1: Bizonyos beruházások, amelyeket terveztünk korábban, csúszni fognak, de hál' Istennek sikerült úgy összeállítani ezt a költségvetést, hogy anélkül, hogy újabb hitelt kellene felvegyen a város, remélhetőleg sikerül a futóprojekteket, a futópályázatokat befejezni.
0: Mondta a híradónknak Derzsi László, az önkormányzat gazdasági szakbizottságának tagja. Az oktatásra 10,1 millió lejt, egészségügyre 22,3 millió lejt, a helyi rendőrségre 3,8 millió lejt, a személyi nyilvántartó irodára 1,3 millió lejt. Az Urbana RT-re 8 millió lejt, a könyvtárra 2 milliót, a múzeumra 2,4 millió lejt, a színházra 2,4 millió lejt, a művelődési központra 4,3 millió lejt, a néptánc műhelyre pedig 2,2 millió lejt fordítanak. Folytatódott a megyei labdarúgó bajnokság. A felsőházi rájátszás második fordulójában Csíkszent Simon 3-1-re verte a székelyudvarhelyi Olimpiákost, a szentegyházi Vasas 1-1-es döntetlent játszott az agyagfalvi lendülettel. Az alsóházi rájátszás eredményei: Maros-Hévízi Promuresul Székely-Keresztúri Egyesülés 0-6, Borszéki Bükk-Székelyudvarhelyi Rosszil 0-2, Csíkszent Márton Balánbánya 3-4, az etelaki Fenyő csapata szabadnapos volt. Folytatódott a labdarúgó szuperliga. Az alsóházban a bentmaradás már kivívó FK Csíkszereda 1-0-ra kikapott Aradon, a többi eredmény Galaci-Océrul, Konstancai Fárul 3-2 és Botosán Petrolul 1-1. Ma a kiesés szempontjából igen fontos két meccset játszanak, 18 órától a Metaloglobus Hermannstadt, 21 órától az FCSB Unirja Szlobozia találkozót. A felsőházban a kolozsvári CFR Krajova meccs 0-0-ra, a kolozsvári U Rapid összecsapás 1-0-ra, a Dinamo FC Árcses mérkőzés 2-1-re végződött. A hét közepére ismét esős időszakot jeleznek a meteorológusok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat értesítése szerint ma délutántól egészen csütörtökig légköri instabilitásra, általában mérsékelt mennyiségű csapadékra, villámlásra, helyenként jégesőre, a szél megerősödésére, lehűlésre kell számítani. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 20 fok körül alakulnak. Aztán rádióhíreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
3: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: A csillagok hangja.

0: boldogságot.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
4: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székely udvarhelyen Betlenfalvi út 222.
3: Benglass, ha többre vágysz! Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
5: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székely udvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanata.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
2: Reklámot hallottak!

0: leblép.
1: I like music.
0: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton.

0: Scorpiontról szól, akár Beachre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Trans, mert utazni mindig érdemes.
1: Isuszerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keres Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól. Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.

0: aranyad vagy ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön

0: vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm! Kattanj rá a kajára!
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
5: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
4: LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
2: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

0: like music. Star reklám.
1: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.

0: aranyad vagy ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Event. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
5: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
6: Reklámot hallottak!
7: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamák.

0: tornákra várunk. Szakképzett kismama tornaoktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jóllétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól. Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletben, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
5: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
2: Isuszér elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu Szérelé néven. Isu Szérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogató.

0: Tus. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: 33 év. Több ezer támogatott projekt. Számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
6: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe. Még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
5: Mikrokreditlám.ro.
2: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!